Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Stressz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. Pünkösd vasárnap van, a Szentlélek kiáradását és az egyház születését ünnepli a keresztény világ. Az összefogás fontosságáról beszélt Székely János megyés püspök, a csíksomlyói pünkösdi szentmise szónoka. A hármas halomortlárnál több százezer zarándok előtt tartott szentbeszédében azt mondta, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, csak együtt boldogulhatunk. Idehaza mai és pünköst hétfőn a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok zárva tartanak, és csak kedden nyitnak ki legközelebb. Az utazásra készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásokról. Már augusztusban kifizetik a családoknak a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, a nyugdíjasok pedig ősszel kaphatják meg a szép kártyán érkező támogatást. Ezt mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjúban. Magyar Péter arról is beszélt, hogy idén 2%-os gazdasági növekedésre számít, illetve hangsúlyozta, hogy jövő csütörtökön aláírják a politikai megállapodást a felfüggesztett uniós források kifizetéséről. A magyarok békét akarnak Ukrajnában. Erről beszélt Orbán Anita a prágai biztonságpolitikai konferencián. A külügyminiszter szerint a választások azt is egyértelművé tették, hogy a magyarok stabilitást akarnak a régióban. Az uniós pénzekkel kapcsolatban azt mondta, hogy jövő héten tárgyalnak Brüsszelben a befagyasztott forrásokról. Orbán Anita szerint az előző kormányzat korrupciója miatt 2 milliárd euró már végleg elveszett. A legfontosabb feladatnak a helyreállítási és ellenálló képességi alapok mintegy 10 milliárd eurós forrásainak lehívását nevezte. Az amerikai elnök szerint egyforma esély van a békekötésre és a háború folytatására a Közel-Keleten. Donald Trump egy televíziós interjúban hangsúlyozta, Washington csak olyan egyességet fogad el, amely garantálja, hogy a perzsa állam leállítja atomprogramját. Sajtóhírek szerint az amerikai elnök nemrég telefonkonferencián tárgyalt az öböl országok, valamint Egyiptom, Pakisztán és Törökország diplomatáival a közel-keleti rendezésről. Tüzet nyitott egy 21 éves Maryland állambeli férfi a Fehérház közelében. A titkos szolgálat lelőtte a lövöldözőt. A tűzpárbajban eltaláltak egy közelben tartózkodó civilt is, állapotáról egyelőre nem közöltek részleteket. Itthon a MOL vizsgálóbizottságot állított fel a tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Közülük még 7-en vannak kórházban. Állapotuk stabil, egyiküket géppel lélegeztetik. A roma holokauszt áldozatainak tiszteletére avattak emlékművet az óbudai Csíkszereda parkban. A több elemből álló kompozíció Olánor Bert képzőművész tervei alapján készült. 1944 őszén a főváros környéki romákat és zsidókat az óbudai téglagyárakba terelték, majd novemberben marhavagonokba zsúfolva koncentrációs táborokba hurcolták őket. Végül a várható időjárásról. Folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel, kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem valószínű. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 25-31, késő este 20-26 fok várható.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Jakab Zoltán, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Szomorú zene című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától, Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Rádió, a Magyar Rádiója.

0: Jazznapló.
1: A Village Vanguard a New York-i jazz szentélye lett a 20. század első felében. 1935-ben nyitott Greenwich Village-ben, és ma is működik. Kezdetben költők és folkzenészek léptek fel, de hamarosan a jazz lett a fő irányvonala. John Coltrane, Bill Evans és Sonny Rollins is készített itt élő lemezfelvételt. A klub hosszú, keskeny pincéje ikonikus akusztikával bír. Hetente más zenekar lép fel, sokszor friss formációk. A Vanguard Jazz Orchestra a klub házi zenekaraként működik évtizedek óta. Az itt készült Live at the Village Vanguard lemezek a jazz dokumentumai. A klub megőrizte függetlenségét és minőségét. Itt a jazz nem nosztalgia, hanem élő valóság. Miként sokan mondják, a Vanguardban mindig történik valami.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel. Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától, Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
0: Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: A koppenhágai Jazz 20 Mumart a Dán Jazz mekkája. Az intézmény az 1960-as évektől Európa egyik legfontosabb jazzklubjává vált. Számos amerikai zenész, kiábrándulva az amerikai faji diszkriminációból, itt talált új otthonra. Stan Getz, Dexter Gordon, Ben Webster és Kenny Drew is hosszabb időt töltött a klubban. A Montmartre híd volt Amerika és Európa jazz élete között. Az élő fellépések színvonala páratlan volt. A klub hozzájárult a skandináv jazz felemelkedéséhez is. A közönség nyitott, értő és lelkes volt. Művészi és társadalmi szempontból is különleges helyszín maradt. Ma újra aktív, legendás örökséggel. Koppenhága e klub által vált Európa egyik jazz fővárosává.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

ügyes, nem tudom, hogy hülye vagy helyes. Csak frissítem a Skype-on, kicsit röhelyes. Valahonnan valami jött, üzenet a netről. Nem tudom, ki gondol ma rám, egy másik kerevetről.

bättre. Nem tudom, ki gondol ma rám, egy másik kerevetről. Az ufók csak jót mondanak,

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Francia sanzonok és magyar népdalok mágikus összefonódása egy igazán különleges koncerten. Budapest a Modern Jazz klubjában lép színpadra formációjával, Isabella Cosanelli június 12-én. Az énekesnő zenéjében az avant-garde jazz, a századforduló kabaré hangulata és a népzenei motívumok keverednek egymással. Régár című albuma, mely a koncert gerincét képezi majd, ezt a sokrétegű zenei és kulturális identitást bontja ki. Az egyik legjellegzetesebb és markánsabb magyar énekhang újra elvarázsolja közönségét a fővárosban. Június 6-án este Budapest klasszikus jazzklubjában ad koncertet az Urbán Orsi Group. Az énekesnő művészetének egyik jellemzője, hogy sokféle irányzatban is nagy magabiztossággal kalandozik, így a swingtől a big band zenén át a latin muzsikáig minden műfaj bemutatásra kerül. Az idén kerek évfordulót ünneplő kiváló nagybőgő művész jubileumi koncertsorozatának újabb állomásához érkezik. A 60. születésnapját februárban betöltő Egri János július 18-án Pécsen ad koncertet kvartett formációban.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától, Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
4: Ha-hó!
5: Hova igyeksz el, öcsi?
3: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
5: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
3: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
6: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
3: Utazzon velünk térben és időben.
7: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
3: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
8: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Polyák Adrien vagyok. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a kormánytagok, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése. Csak az országgyűlés kiadásain 50 milliárd forintot tervez spórolni a kormány, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjúban. Magyar Péter közölte, hogy a Tisza párt választási ígéreteinek megfelelően a családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra. A kormányfő idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Novák Katalin volt államfő, egykori kabinet főnöke szerint Balogh Zoltán református püspök volt az, aki határozottan és nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet. Sanda Tamás a 24.hu-nak azt írta, sem ő, sem a kegyelmi ügyekkel foglalkozó részleg nem javasolta Novák Katalinnak, hogy kegyelmet adjon a Bicskei gyermekotthon volt igazgató helyettesének. Magyar Péter miniszterelnök szerint dől a dominó. Róna Péter, az Oxfordi Egyetem tanára pedig a közmédiának azt mondta, Novák Katalin tartozik a nemzetnek annak feltárásával, hogy mi is történt a kegyelmi ügyben. Egyetlen kormánytag sem kérte, hogy járjon közben Novák Katalin korábbi köztársasági elnöknél K. Endre ügyében, és sem Orbán Viktor, sem Lévai Anikó nem kérte a közbenjárását. Ezt Balogh Zoltán közölte az MTI-vel. A református püspök megerősítette korábbi állítását, hogy K. Endre felesége kért tőle segítséget. Emellett megerősítette Sanda Tamás, Novák Katalin volt köztársasági elnök kabinetfőnökének nyilatkozatát is, mely szerint nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet. Heves orosz légitámadás érte hajnalban Kijevet. Drónok, rakéták csapódtak az ukrán főváros lakott területeire. Első hírek szerint egy ember meghalt, legkevesebb 20-an pedig megsebesültek. A kijevi polgármester bejelentette, lakóépületek, egy diákszálló, irodai és raktári épületek, egy autószervíz, egy bevásárlóközpont, valamint járművek sérültek meg a főváros több kerületében. A hatóságok szerint az elfogott drónok és rakéták lehulló roncsai több helyen tüzeket okoztak, egyes helyeken megrongálódott a gázinfrastruktúra is. Összecsapásokba torkolt a belgrádi kormányellenes demonstráció. A rendőrség könnygázt vetett be a demonstrálók ellen, akik előrehozott választásokat, és Alekszandar Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelték. A több százezres nagygyűlés nagyrészt békésen zajlott, később azonban fiatal tüntetők csoportjai csaptak össze a rendőrökkel. Zavargások voltak az államfői hivatal és a parlament körül is. A rendőrség 23 embert állított elő. A szerbiai tiltakozások azt követően kezdődtek el, hogy 2024. november 1-én leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, 16 ember halálát okozva. Végül a várható időjárásról. Folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel, kevés fátyol és gomoly felhővel. Eső nem valószínű. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 26 és 31, késő este 16 és 26 fok között alakul.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Hárs Róza,
1: a Szakcsi Rádió Küld be a dalod
0: felhívásának egyik győztese.
1: Confused című dala
0: most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló. Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától, Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: 1, 2, 3.
2: Minden nagy összecsapás előtt.
3: Ez azért nem játék.
2: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Madarat tolláról, embert.
3: Kabátjáról.
2: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. 2-től minden hétköznap 19 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Impro. Jazz legendák. Pénteken 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Chet Baker azért nagyon-nagyon fontos szerepet játszik az életemben, mert hát mind énekesként és trombitásként is fantasztikus, ahogy bánik a dalokkal, ahogy előadott, szívét, lelkét beletette, és az improvizációnak egyik nagy mesterének tartom.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
2: Ha-hó!
3: Hova igyeksz el, öcsi?
1: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
3: Nem adnám egy zsák aranyér, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
1: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
4: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
1: Utazzon velünk térben és időben.
5: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
1: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Ez a Jazz kedvencek, hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz kedvencek. Hazai jazzzenészek kedvencei a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz kedvencek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Impro. Jazz Club. Kedden 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Hot Jazz Band, majd a Rabocki Balázs Kvartett koncertje hallható. Majd ezt követően a Wojciech Starionewicz Quintet 2024-es szombathelyi koncertje hallható.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától, Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is.
0: Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A szerkesztő Poyák Adrián, a mikrofonnál Illés Anna köszönti Önöket. Pünkösd vasárnap van, a Szentlélek kiáradását és az egyház születését ünnepli a keresztény világ. A világ változásáról és a béke fontosságáról beszélt a katolikus egyházfő a Szent Péter Bazilikában bemutatott szentmisén. 14. Leó pápa azt mondta, nem minden változás újítja meg világunkat, vannak fordulatok, amelyek tévedések és erőszak miatt inkább öregítik. Hangsúlyozta, az elmék megvilágosodására van szükség és új életenergiára a szívekben. Hozzátette, a háborúkat nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Videóüzenetben kívánt áldott pünkösdöt Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek. Üzenetében a Szentlélek kegyelméről beszél, amely szeretetet, békét és nyugalmat hozhat a világnak. A bíboros súlyos betegségből lábadozva, több mint 3 hónap után ezzel a rövid üzenettel lépett először a nyilvánosság elé. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök annak kapcsán, hogy javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Magyar Péter közölte, a kinevezett szakemberek egyharmada nő, összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves. Az államtitkárok névsora a mai magyar közlönyben jelent meg. A kormány célja, hogy hazahozza az újjáépítési alapba beragadt teljes összeget 10,4 milliárd eurót. Erről is beszélt a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter szerint a forrásra a magyar gazdaság beindításához van szükség, és sorsdöntőnek nevezte a pénz lehívásával kapcsolatban folytatott brüsszeli tárgyalásokat. A kormányfő azt mondta, a közlekedési és energetikai fejlesztési projektek mellett azért küzdenek, hogy egy nagy bérlakásfejlesztési program kezdődhessen az uniós forrásból. A legszebb nevű települések polgármesterei vettek át oklevelet a Szentendrei Skanzenben. A március végén zárult internetes szavazáson a 40 legszebb magyar település nevet keresték. A közönség szavazáson több mint 3,3 millió voks érkezett. A legtöbbet, csaknem 350 ezret Új Szent Margita kapta. A második helyen Oltárc, a harmadikon pedig Boldog végzett. Szintén a Szabadtéri Múzeumban mutatták be a Legszebb település neveink című könyvet. A kötetben 40-40 haiku olvasható Fellinger Károly és Halmai Tamás költő tollából. A Christian Mungiu rendezésében készült Fjord című Norvégiában játszódó filmnek ítélte az aranypálmát a zsűri a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon. A román rendező második alkalommal nyerte el a fődíjat a világ legjelentősebb filmes találkozóján. A román versenyfilm egy mélyen vallásos, konzervatív értékek szerint élő családról szól, amely Romániából érkezik Norvégiába. Folytatódik a nyárias idő, napközben 26.31, késő este 16.26 fok lesz.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától, Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Hard Jazz Band, majd a Rapocki Balázs Kvartett koncertje hallható. Majd ezt követően a Wojciech Starionewicz Quintet 2024-es szombathelyi koncertje hallható.
3: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
4: Ha-hó!
5: Hova igyeksz el, öcsi?
3: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
5: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
3: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
6: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
3: Utazzon velünk térben és időben.
7: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
3: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután, minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Klasszikus zenével kezdtem, de tehát őszintén megmondom, hogy én nem éreztem magam eléggé szabadnak a komoly zenén belül, de olyan szabadság kapott el, amikor így elkezdtem magamtól a zongorán így improvizálgatni, hogy én azt éreztem, hogy én ezt szeretném, én ezt akarom és semmi mást.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától, Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Hot Jazz Band, majd a Rabocki Balázs Kvartett koncertje hallható. Majd ezt követően a Wojciech Starionewicz Quintet 2024-es szombathelyi koncertje hallható.
0: Impro Jazz Club. Kedden 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: He is.
1: How about on
2: Cheers.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Kaltenekker Zsolt, billentyűs zeneszerző. Őt ugye azért is szeretném ajánlani, mert azon túl, hogy nagyszerű, kiemelkedő billentyűs és zongorista, nagyon jól ismerem a munkáját, ugyanis együtt dolgozunk duóban, a Mózes és Kaltenekker formációban, és egészen különleges zenei világot hoz létre.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Unyi Otto, a Szakcsi Rádió küld be a dalot felhívásának egyik győztese. Running Free című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Francia sanzonok és magyar népdalok mágikus összefonódása egy igazán különleges koncerten. Budapest a Modern Jazz Klubjában lép színpadra formációjával, Isabella Cosanelli június 12-én. Az egyik legjellegzetesebb és markánsabb magyar énekhang újra elvarázsolja közönségét a fővárosban. Június 6-án este Budapest klasszikus jazzklubjában ad koncertet az Urbán Orsi Group. Az énekesnő művészetének egyik jellemzője, hogy sokféle irányzatban is nagy magabiztossággal kalandozik, így a swingtől a big band zenén át a latin muzsikáig minden műfaj bemutatásra kerül. Az idén kerek évfordulót ünneplő kiváló nagybőgő művész jubileumi koncertsorozatának újabb állomásához érkezik. A 60. születésnapját februárban betöltő Egri János június 18-án Pécsen ad koncertet kvartett formációban. A vérbeli All-Star felállásban a basszus hangszerest fia, Egri János Junior, Sosó Lakatos Sándor, valamint Pecek Lakatos András kíséri a színpadon.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Hot Jazz Band, majd a Rabocki Balázs Kvartett koncertje hallható. Majd ezt követően a Wojciech Starionewicz Quintet 2024-es szombathelyi koncertje hallható.
3: 1, 2, 3.
4: Minden nagy összecsapás előtt.
5: Ez azért nem játék.
4: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
6: Madarat tolláról, embert.
5: Kabátjáról.
4: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. 2-től minden hétköznap 19 óra 40 perckor a Dunán.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától, Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
7: Jó napot kívánok! A szerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Illés Anna. Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta az ukrán Kijev megyei déli területén található Bilacerkva városát éjszaka, erősítette meg az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij közölte, az átfogó támadásban több mint 80-an megsebesültek. Az orosz védelmi minisztérium korábban azt jelentette, kiterjedt csapást mértek ukrán katonai központokra, légitámaszpontokra és a védelmi ipari vállalatokra. A civilek elleni orosz terror nem az erő, hanem a kétségbeesés jele, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke, miután éjszaka Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta Ukrajnát. Ursula von der Leyen továbbra is támogatásáról biztosította a megtámadott államot és az ukrán légvédelmi rendszerek megerősítését célzó további segítséget ígért. A világ változásáról és a béke fontosságáról beszélt a katolikus egyházfő a Szent Péter Bazilikában bemutatott szentmisén. 14. Leó pápa azt mondta, nem minden változás újítja meg világunkat, vannak fordulatok, amelyek tévedések és erőszak miatt inkább öregítik. Videóüzenetben kívánt áldott pünkösdöt Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek. Üzenetében a Szentlélek kegyelméről beszél, amely szeretetet, békét és nyugalmat hozhat a világnak. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök annak kapcsán, hogy javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Magyar Péter közölte, a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves, összesen 103 diplomájuk van, a kinevezett szakemberek egyharmada nő. A Fidesz visszautasítja a Tisza kormány képviselőinek állítását Magyarország költségvetésével kapcsolatban. Közlésük szerint a volt Fidesz-KDNP kormány a központi költségvetést az alkotmányos szabályoknak megfelelően az átláthatóság biztosításával hajtotta végre. Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában egyebek mellett azt közölte, az előző kormány úgy fogadta el a 2026-os költségvetést, hogy nem állított be mellé fedezetet, és ez szerinte a politikai mellett büntető jogi felelősséget is felvet. A buszsávok használatát ellenőrizte a fővárosban a rendőrség és a BKK néhány fő közlekedési útvonalon. A kétnapos akcióban 73 esetben intézkedtek a rendőrök. Többen lejárt műszakival, illetve kézben tartott mobiltelefonnal vezettek, és voltak, akik nem kötötték be magukat. Ma jár le a Budapest kortárs diadalívének megtervezésére hirdetett ötletpályázat. A Mozinet filmforgalmazó és a Hellowood építészet és design stúdió felhívására építész, designer vagy egyszerű városlakó is jelentkezhet, akár egy rajzzal, skiccel vagy fotómontázzal, a koncepció rövid leírásával. És végül a várható időjárásról. Holnap is sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. Délutánra 27-32 fok lesz.
4: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Mi mondjátok? Jó ez.
1: Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jimmy.

0: Jazznapló. A koppenhágai Jazz 20 Montmartre, a Dán Jazz Mekkája. Az intézmény az 1960-as évektől Európa egyik legfontosabb jazzklubjává vált. Számos amerikai zenész, kiábrándulva az amerikai faji diszkriminációból, itt talált új otthonra. Stan Getz, Dexter Gordon, Ben Webster és Kenny Drew is hosszabb időt töltött a klubban. A Montmartre híd volt Amerika és Európa jazz élete között. Az élő fellépések színvonala páratlan volt. A klub hozzájárult a skandináv jazz felemelkedéséhez is. A közönség nyitott, értő és lelkes volt. Művészi és társadalmi szempontból is különleges helyszín maradt. Ma újra aktív, legendás örökséggel. Koppenhága e klub által vált Európa egyik jazz fővárosává.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

his mom paid him more speed during the ride. Yes, I

0: Műsorajánló. Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Hot Jazz Band, majd a Rabocki Balázs Kvartett koncertje hallható. Majd ezt követően a Wojciech Starionewicz Quintet 2024-es szombathelyi koncertje hallható.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától, Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Én azt gondolom, hogy az improvizáció, meg az önkifejezés, meg azok a dolgok, amik ott real-time történnek, azok mindig csodák, és ez valóban egy alkotó eleme a jazznek, és szerintem nagyon fontos az, hogy az ember merjen kibontakozni, és merje azokat az ötleteket értékelni, amik a sajátjai, mert találkozom egyébként így a tanításom során is, mert tanítok is zeneiskolában, olyan gyerekekkel, akik hoznak egy saját ötletet, de látom, hogy úgy picit szégyellősebben adják elő, vagy hogy mondom, hogy figyelj, mutasd meg, és akkor meg eljátsz, és nagyon klassz.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak. Ne nyomozzon tovább, ha-hó!
2: Ha-hó!
3: Hova igyeksz el, öcsi?
1: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
3: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
1: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
4: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
1: Utazzon velünk térben és időben.
5: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
1: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
0: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
6: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
7: a Hard Jazz Band, majd a Rapocki Balázs Kvartett koncertje hallható. Majd ezt követően a Wojciech Starionewicz Quintet 2024-es szombathelyi koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Francia sanzonok és magyar népdalok mágikus összefonódása egy igazán különleges koncerten. Budapest a Modern Jazz Klubjában lép színpadra formációjával, Isabella Cosanelli június 12-én. Az énekesnő zenéjében az avant-garde jazz, a századforduló kabaré hangulata és a népzenei motívumok keverednek egymással. Régár című albuma, mely a koncert gerincét képezi majd, ezt a sokrétegű zenei és kulturális identitást bontja ki. Az egyik legjellegzetesebb és markánsabb magyar énekhang újra elvarázsolja közönségét a fővárosban. Június 6-án este Budapest klasszikus jazzklubjában ad koncertet az Urbán Orsi Group. Az idén kerek évfordulót ünneplő kiváló nagybőgő művész jubileumi koncertsorozatának újabb állomásához érkezik. A 60. születésnapját februárban betöltő Egri János június 18-án Pécsen ad koncertet kvartett formációban. A vérbeli All-Star felállásban a basszus hangszerest fia, Egri János Junior, Sosó Lakatos Sándor, valamint Pecek Lakatos András kíséri a színpadon.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától, Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Hot Jazz Band, majd a Rabocki Balázs Kvartett koncertje hallható. Majd ezt követően a Wojciech Starionewicz Quintet 2024-es szombathelyi koncertje hallható.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak.
3: Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta az ukrán Kijevi megye déli területén található Bilacerkva városát éjszaka, erősítette meg az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij közölte, az átfogó támadásban több mint 80-an megsebesültek. Az orosz védelmi minisztérium korábban azt jelentette, kiterjedt csapást mértek ukrán katonai központokra, légitámaszpontokra és védelmi ipari vállalatokra. Reggel pedig Kijev főpolgármestere számolt be a várost ért támadásról, amiben egy ember meghalt és 20-an megsebesültek. Elítélte Oroszország éjszakai Kijev elleni támadását a magyar külügyminiszter. Orbán Anita azt írta, a civileknek soha nem szabadna rakéták, drónok és robbanások közepette ébredniük és az életükért aggódniuk. Emellett az áldozatok és az ukrán nép melletti kiállást hangsúlyozta. Pünköst üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert, erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol a Boldogasszony zarándok vonat utasait búcsúztatták. Súlyog Tamás tegnap részt vett a csíksomjói búcsú ünnepi miséjén, ma pedig Gyergyó Szent Miklóson imádkozott több száz a világ minden tájáról érkezett magyar zarándokkal együtt a nemzet egységéért. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök annak kapcsán, hogy javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Magyar Péter közölte, a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves, összesen 103 diplomájuk van, a kinevezett szakemberek egyharmada nő. Díjazták az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait. Az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia legjobbjainak járó elismeréseket 17 fiatal feltaláló, illetve tudós vehette át, összesen 12 projektért. A nyertesek a pénzjutalom mellett a legnagyobb nemzetközi innovációs versenyekre való kijutás lehetőségét is kiérdemelték. A 35. innovációs olimpiára minden eddiginél több, összesen 721 középiskolás pályázott. Ma jár le Budapest kortárs diadalívének megtervezésére hirdetett ötletpályázat. A Mozinet filmforgalmazó és a Hellowood építészeti és design stúdió felhívására építész, designer vagy egyszerű városlakó is jelentkezhet, akár egy rajzal, skiccel vagy fotómontázsal, a koncepció rövid leírásával. A szervezők célja egy olyan szimbólum megalkotása, amely reflektál Budapest jelenére vagy jövőjére. Holnap is sok lesz a napsütés, de elszórtan kisebb zápor kialakulhat, a sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik, hajnalban 7-17, délután 27-32 fok valószínű, nagyon erős lesz az UVB-sugárzás, ezért 11 és délután 3 óra között érdemes árnyékba húzódni. 18 óra 4 perc.
3: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: Olá Kálmán jazzzongorista és zeneszerző állandó társa Balázs Elemér, a magyar jazz élet egyik legkiválóbb dobosa, aki már a 80-as, 90-es évek fordulóján feltűnt olyan formációkban, mint a Trio Midnight vagy a Vukán György vezette Creative Art Trio. Akkor érezni lehetett már, hogy a hangszerén ő a jövő egyik legnagyobb hazai ígérete. 20 évesen a legnagyobbakkal dobolhatott, partnereinek listája azonban folyamatosan bővül. Olyan világhírességekkel, például a Kokáért, mint Pat Metheny, vagy éppen Al Jarreau. Balázs Elemérnek 25 éve üzemel saját formációja, a Balázs Elemér Group, mellyel végleg megerősítette helyét a hazai és európai jazz élvonalában.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádió.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább, ha-hó!
2: Ha-hó!
3: Hova igyeksz el, öcsi?
1: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
3: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
1: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
4: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
1: Utazzon velünk térben és időben.
5: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
1: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
6: a Hot Jazz Band, majd a Rapocki Balázs Kvartett koncertje hallható. Majd ezt követően a Wojciech Starionewicz Quintet 2024-es szombathelyi koncertje hallható.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a Szakcsi Plusz mai adásának vendége, Kapolcsi Szabó Levente, jazz zongorista, zongoratanár, én Esztergályos Máté vagyok. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a Szakcsi Rádió meghívását, és örülök, hogy beszélgethetünk.
8: Köszönöm a meghívást, és én is üdvözlöm a hallgatókat.
7: Ha már a Szakcsi Rádióban vagyunk, van valamilyen zenei emléked, vagy fontos pont, ami Szakcsi Lakatos Bélához kötődik?
8: Hát ha Bélához nem is, a fiához van egy személyes kötődésem, mégpedig 11-be voltam felvételizni az Egressy Bénibe, és akkor játszottam neki egy jazzballadát, azt hiszem, és akkor felmentünk együtt az igazgató úrhoz, és akkor az volt az értékelése, hogy lehetne vele dolgozni.
7: Na hát akkor...
8: Ennyi volt a kötődés.
7: De úgy is értettem, hogy van-e, hogy visszanyúlsz mondjuk akár inspiráció, vagy egyéb okokból hazai klasszikusokhoz, úgy értem a jazz klasszikusokhoz, és akkor előkerült esetleg Szakcsi Lakatos Béla, vagy mennyire vagy ilyen magyar zenei gyökereket kutató típus?
8: Hát, ha kutató nem is, de nagyon nagyra tartom, és tisztelem a magyar jazz zenészek munkásságát.

0: Hogyan indult neked az egész, nem is feltétlenül jazz zenei, de hogy egyáltalán zenei pályád, van-e egy olyan első pont, vagy emléked, ami markánsan mind a mai napig megvan, hogy az biztos, hogy mérföldkőnek számított a zenei pályádon?
1: Én 8 évesen kezdtem zongorázni egyébként, és a nagy családban van zenész egyébként, mondjuk így közvetlen felmenői szálakon nincsen, de a nagy családban, tehát a keresztanyám, ő, Vörös Boglárka, ő zenetanár, meg zeneszerző is, és akkor ő volt az, aki végig így támogatott ezen az úton, és így hát az ő általa, vagy ő inspirálta ezt a, ő is inspirálta ezt a ezt az indulást, azt hiszem, meg nagyon szerettem az akkori zongoratanáromat, az elsőt, a Patrona Hungárié általános iskolájában tanultam először zongorázni, a Székely Kinga nénitől, aki már szegény, azóta elhunyt, de még volt egy alkalom, hogy ott tudott lenni egy fellépésemen, és az megható volt, az jó volt.
0: Ekkor gondolom, ez egy klasszikus irányban kezdtél el.
1: Persze, persze, klasszikussal kezdtem, hát igen. De nem jártam végig egyébként, nekem nincsen klasszikus alapvizsgám, ahogy az úgy lenni szokott.
0: Eltekintünk ettől.
1: Embereknek. Hogy én azután 5 évig tanultam klasszikust, 4 évig a Székely Kinga néninél, és aztán meg átmentem a Soroksárra, a Galambosba. Ott közvetlenül, tehát a tőszomszédságában laktunk az iskolának, és oda jártam át a szomszédba zongora órákra. Most nem mondok nevet, de borzasztóan nem szerettem. Egy amúgy korábbi interjúban beszélek erről, vagy írok erről, hogy mennyire az egy elég toxikus viszony volt sajnos, és ott hát így elhagytam a klasszikus zongorázást, vagy azt az irányt.
0: De akkor ezt tántorította el lényegileg? Tehát itt volt egy ilyen váltás, amikor?
1: Hát nekem 10-11 éves koromban, és ez nem semmi felvágás, vagy ilyesmi, amit most mondok, hogy volt egy ilyen időszakom, amikor imádtam a popot, és ilyen Michael Jackson számokat hallásból lejátszottam zongorán, és fogalmam nem volt, hogy mit csinálok, meg mit játszok, csak hogy próbáltam így reprodukálni, hogy úgy szóljon, és nagyon élveztem. És akkor hát bevittem egy ilyen Jackson számot, azt hiszem a Thrillert az órára, úgy, ahogy én azt úgy gondoltam, meg ahogy így megcsinálgattam magamnak otthon, meg a szüleim is tökre bátorítottak ebben, meg látták, hogy imádom, meg ők is szerették. És akkor az volt az akkori tanárnéni reakciója erre, hogy neked jó érzés így püfölni a hangszert. És akkor nekem ott volt egy ilyen törés, hogy lehet, hogy nem jó megfelelő ember arra, hogy engem így is tápoljon művészileg. Azután nem nagyon zongoráztam egy-két évig, hanem gitározni kezdtem, csak full autodidakta módon. Azt is nagyon szerettem, egyszerűbb, ismert, egyszerű dal, az például egyszerű volt, egy elsőnek egyszerű tábortűzi akkordokat tanulgattam, meg ilyesmi. Aztán egy volt osztálytársam, akkor már a PR-ba jártam, budapesti PR-ba, ami most elég felkapott lett az utóbbi pár hétben, ez a név. Szóval oda jártam, és az egyik osztálytársam, Urbán Gergő tanított meg így pár akkordot, aztán 2-3 hét alatt megtanultam kb. Az összes akkordot, és ezután beajánlott egy csepeli magántanárához, Farug Attilához, és akkor ott kezdődött a következő ilyen korszak, amit mindig emlegetek, hogy ez mennyire nagy inspiráció volt, meg mennyire megtaláltam a Farug Attilával a közös hangot, mert ő úgy tanított, hogy gyakorlatilag nem használtunk kottát, semmit, és mindent ilyen hát elméleti alapokon magyarázott, tehát az folyamatos használatban volt az elméleti tudás.
0: Mondaszere egy példát, vagy amit még így.
1: Hát mondjuk meg lehet azt, hogy.
0: Csak hogy ugye nincs kotta, de mégis elméleti.
1: Igen, hogy mondjuk volt egy ilyen jazzetűd, aminek sor nem lát, vagy azóta már igen, mert azóta tanítottam is tanítványomnak. ami mondjuk egy ilyen, hogy elmondta, hogy milyen hangnemben van, F-durba lesz, de hogy dominánssal kezdődik, és akkor C-dur akkord az első, és akkor elmondogatta a hangokat, hogy hogy van a bevezető, hogy C, D, E, F, G, GIS, A, B, C, azt hiszem ez volt, és akkor így az oktávba, és akkor már játszottam is. És akkor így egy fél perc alatt megtanultam az intrót. Így volt nála a tanulás.

0: Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban.
1: De amit nála tanultál, vagy ez a fejezete a tanulmányaidnak, ezt lehet először a jazz címkével így jelezni?
2: Mondhatjuk, hát voltak jazzes elemek, tehát a jazz akkordokat használtunk, meg mondjuk én akkor főként ilyen latin jazz standardeket tanultam tőle, de hogy ő hangról hangra megmondta, hogy mit játszak. Tehát az az attitűd, hogy mondjuk nyitott vagyok arra, hogy zeneileg így bármi megtörténhessen, vagy hát mondjuk az együttzenélés az egyáltalán nem volt jelen ott, hanem ott csak én zongoráztam, tehát ilyen szemszögből nem volt az jazz, szerintem, de voltak benne jazzes elemek, meg akkor még nem improvizáltam egyáltalán, csak így, hát nem tudom, így magamtól.
1: De szerettél volna akkoriban már improvizálni?
2: Nem volt bennem konkrétan ez az igény. Amúgy nem is tudom, hogy mikor. Szerintem később már, amikor utána, ugye ilyen alázatot amúgy nem sok embertől tapasztaltam, hogy ő azt mondta, hogy ő már így nem nagyon tud nekem mit átadni, vagy azt érzi, hogy nekem most már így mennem kéne tovább, és akkor ajánlott az ő volt zongoratanárát, az Eszelyen őt egyébként, aki most a Kőbányai Zenei Stúdió elmélet meg zongoratanára, meg tanszakvezetője, azt hiszem. És mostában nézek ilyen videókat, amik bementek hozzá órára, és ez rettentő vicces, meg nagyon, nagyon jó, inspiráló azt nézni. Az a szóhasználat, meg az az attitűd, ahogy ő tanít, az nagyon jó. És ő nem tudott vállalni, mert tele volt akkor is már. Úgyhogy a fiához kerültem, az Esze Zsolthoz. És akkor azt hiszem, hogy nála kezdődtek ezek a echte jazz standardek megtanulásai. Meg ott már nála elkezdtem improvizálgatni, főként amúgy blues improkat játszottam nála meg.
1: És arra vissza tudsz emlékezni, hogy ekkoriban kik voltak nagy hatással rád, mondjuk a nemzetközi jazzzenészek? Lehet hazai is, persze.
2: Elég, hogy mondjam, szűkös volt akkor még így az ismeretem, mert nem mintha most olyan nagyon mindenkit ismernék, csak hogy azért valamennyire kinyílt a világ előttem, de mondjuk először, akit így nagyon, nagyon nagyra tartottam, az Oscar Peterson volt. Tehát igazából engem ő inspirálta a jazzre. Nyilván először el voltam ámulva technikai képességeitől, de amikor egy kicsit jobban belementem, és mondjuk az ilyen harmonizációit is kicsit elkezdtem fejtegetni, vagy egyszerűen csak úgy hallgatni, már egy kicsit vájtabb füllel, akkor szóval az is embertelen az a harmóniai világ, amit képvisel, nagyon, mai napig nagyon tetszik. Most már így a virtuozitáshoz kicsit más a viszonyom, mint akkor. Akkor nagyon szerettem, volt ez a jazzetűd, amit még az Attilától tanultam, azzal nyertem is egy ilyen tehetségkutatót, tulajdonképpen igazából volt egy 5 perces medli, és ezt játszottam a végén, de szerintem ezzel nyertem meg, hogy ezt nagyon szerettem így villogtatni, hogy milyen gyorsan tudok játszani, meg az is, szóval, hogy az volt az, ami így nagyon inspirált, meg feltűnt az Oscar Peterson játékában. Most már egy kicsit más a helyzet. Most már inkább, hogy mondjam, nem is az, hogy így elmélyültem jobban a dallamosságban, vagy az, hogy a dallamot mondjuk előtérbe helyezzem, hanem az, hogy nem, már nem célom az, hogy feltétlenül virtuóz legyek, vagy hogy ezt villogtassam.

0: Hogyan jöttek létre ezek a formációk, amikben zenélsz?
1: Ebbe így belenőttünk szerintem. A Konzit azt 17-be kezdtük. Ugye akkor még Virág Benedek, Majsa Roli és Kuti Laura volt akkor a basszusgitáros, és akkor velük kezdtük a Konzit, és igazából csak annyi volt, hogy szerettünk volna kísérletezni, meg együtt játszani, meg fejlődni, és akkor még, nem tudom, standardeket játszottunk, a Coltrane-t, Freddie Hubbard számra emlékszem még akkor, meg ilyen 40-es, 50-es évekbeli standardeket dolgoztunk át, ezt nagyon szerettük, legalább mi szerettük.
0: De miért? Ezt is szerette az is, aki hallgatta, nem?
1: Persze, persze, gondolom. Voltak egy páran, nem tudom. Ezt majd megmondja, aki akkor hallgatta.
0: Ők jelentkezzenek mindenképp. Igen. Tehát ez végül összeforrott ez a...
1: Igen, és akkor utána elkezdtünk zenélni ugye a Trippei Mátéval is, aki meg a Rolival, a Majsai Rolival járt a Tóth Aladárba, még onnan ismerték egymást, és akkor így meghívták abba a zenekarba őt. Azt hiszem volt egy időszak, amikor nélkülem játszottak egy-két hónap, aztán gondolták, hogy legyen kvintett, és akkor visszahívtak bele. Ezt nem szoktam kitenni az ablakba, de az a Konzi első év az nekem elég labilis volt. Nem tudtam, hogy pontosan mit szeretnék ezzel a zenélés dologgal, meg akkor hát kicsit ilyen linkebb
0: időszakon
1: volt, igen. És hát erre nem vagyok büszke, de aztán a második évre meg így összekapta magát mindenki szerintem. És ott az nagyon, nagyon inspiráló év volt. Meg ott így a főtártanáraimmal, a Tálas Áronnal, meg a Révész Rihárddal is sokkal jobban tudtunk együtt dolgozni, miután elkezdtem megvalósítani a dolgokat, amiket kértek az óránt. Akkor elégedettebbek lettek, meg nyitottabbak arra is, amit én saját magamtól bevittem főtárgyórákra.
0: Jelenleg milyen formációkban láthat vagy hallhat téged a közönség?
1: Elvégeztük a Konzit, aztán mentünk a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre, és akkor ott megismerkedtünk Jányi Tomival, aki most a Symbiosis 5 bőgős, hát 2020 októberétől játszunk együtt, akkor most csak próbáltuk az ilyen iszonyat fejtős, nehéz számainkat, mert eleinte mondjuk azt, hogy az volt a cél, hogy vagy nekem, ugye én odaírok számokat, és nekem az volt a célom ezzel, hogy nyilván az, hogy mondjuk leképezzem azokat az érzéseket, vagy érzelmeket, amiket meg hatásokat, amiket engem érnek ugye a hétköznapokban, de hogy ezek ilyen nehezen megfogalmazható dolgok voltak számomra, és hát a zene is emiatt ilyen komplex lett általában, amiket akkoriban írtam. És hát igen, ez egy ilyen időszak, ez egy hosszú időszak volt, amíg ez szempont volt, hogy mondjuk te olyan zenét írjak, ami számomra is kihívás.

mondjuk 2-3 hétig kell gyakorolnom, hogy el tudjam játszani. Most már amúgy más a helyzet. Viszont akikkel még szoktunk fellépni, az a Pocket Pick, ugye ennek a Szabó Gergő vezetője, zongorista, és nagyon szeretett volna szintetizátorozni, meg használni különféle analóg vagy fél analóg szintiket, és hát ezt meg is tette, és írt egy műsort. Már ők egyébként a Benyóval régebb óta csinálják ezt a Pocket Picket, és akkor meghívtak. Engem is nagy örömömre, már amúgy nagyon inspiráló az a zene is. Nagyon szeretem a Gergő számait, meg szeretek velük játszani. A német bandinek a kvártettjével szoktunk mostanában fellépni, meg ugye a Pocket Pick meg a német bandi kvártettel voltunk most a Jazz Showcase-en idén, de az is nagy élmény volt egyébként. És abba is a Baranyi Bence dobol, ahogy a Pocket Pickbe is, és a Sárosi Áron basszus gitározik, és nyilván a német bandi a zenekarvezető gitáros. Koncz Kriszta énekesnővel is, hát most nem annyira gyakoriak a fellépések, de régebben nagyon sokat játszottunk, meg voltunk Londonban is, még szegény azóta elhunyt Fallai Péter szervezésében, és például tegnap léptünk fel a Hárs Rózával, a Tília zenekarral, VEC-be, úgyhogy nyáron Szimbiózisszal, Pocket Pickkel, német Vendegúz Kvártettel és a Tíliával lesznek fellépések mindenféle fesztiválokon, meg különböző helyszíneken.

0: szerettem volna, még egy picit beszéljünk a tanításról. Neked mi ez a, ugye nagyon hangsúlyosan és impulzívan beszéltél azokról a tanárokról, akik neked fontosak voltak az életedben, egész kiskorodtól kezdve. Neked mi az a vezérelv, ami alapján tanítasz, vagy mi az a, ha van egyáltalán egy ilyen árszpoétikád a tanításban?
1: Hát egyrészt az, hogy önazonos maradjak, nem mutassak falsképet arra, hogy ki vagyok, arról se, hogy mennyit tudok. ne próbáljam, de nekem ez nem az, hogy évek, de sok időbe telt, mire rájöttem, hogy így sokkal oldottabbak és sokkal jobbak lesznek az óráim, hogyha nem gondolkodom azon, hogy mennyi mindent kellene még tudnom, mondjuk. És szóval, hogy miután ezt elengedtem, azután egy ilyen tök nyugodt állapotba, kiegyensúlyozott állapotba tudtam, vagy tudok tanítani azóta. Ez nagyon fontos, a másik pedig a fül. A névedben Diék pont így becéznek, hogy fül, mert azt mondják elvileg, hogy jó a fülem. Én meg sokszor mondom, hogy én ebből élek, úgy a fülemből.
0: Hát ha annak idején a Michael Jacksonokat. De
1: igen. És ez azóta se szűnt meg, szóval, hogy nagyon...
0: De a tanításban ennek mi a szerepe?
1: Az, hogy sokat hallgatunk a diákokkal zenét, és mindig ösztönzöm őket, hogy hallgassanak zenét, meg egyébként mindenféle, mondjuk egy-egy akkord megfogást is néha úgy tanítok meg, hogy lejátszom, és akkor rávezetem őket, ha lebontom akár mondjuk ilyen hangközökre is, mint egy hangközlánc, úgy így diktálom nekik, vagy igyekszem őket rávezetni, hogy ez mi az akkord megfogás, akkor csak utána játszunk, vagy transzkripciót is van, hogy együtt szedünk le órán, és akkor ott vezetem a fülüket, meg irányítom a figyelmüket egy adott jelenségre. Szóval igen, hallás utáni tanulás az szerintem nagyon, nagyon fontos. Csak akkor, hogyha használok mondjuk következetesen kottát a diákokkal, hogyha mondjuk kevés időnk van valamire, és ez ugye nyilván gyorsabb, hogyha az ember látja egyből a megoldást, de talán nem mélyül el annyira, mint egy hallott meg maga által játszott zenei élmény.
0: És amikor a zenehallgatásról van szó, akkor szerinted hogyan jobb a mondjuk a mai fiataloknak a frissebbtől visszamenni a jazz gyökereiig, vagy elindulni onnan és szépen felépíteni?
1: Hát szerintem ez mindenkinél más, meg más is lesz. Hát ez... Elvégeztem ezt a pedagógiai évet a Zeneakadémián, és akkor kellett írni oda is portfóliót, meg még a pedagógus minősítéshez is kellett portfóliót írni, és abba a tanszakvezető rávilágított, hogy 11-szer használtam azt a szót, hogy adaptív. És akkor kérdezte ennek, hogy árnyaljam már a jelentését, ez, hogy adaptív. Na és hogy szerintem pont ez ezt jelenti az adaptivitás pedagógiában, hogy elbeszélgetek először a diákkal. Megfejtjük, hogy ő milyen zenei stílust szeret, vagy szeretett eddig, vagy milyen érdeklődése van. Adott esetben, ha mondjuk nem ismerem azokat az előadókat, akkor én engedem azt is, hogy behozza az órára, hallgassuk meg, hogy mit szeretne. Mondjuk ilyen talán nem sokszor történt, de hogy ez van, és akkor hát próbálok egyébként ahhoz képest nem túl távoli korszakot mutatni először, akár egyébként kortárs jazz előadókat is mutatni nekik először, amik jobban felkelthetik az érdeklődését. De hát van, aki nagyon nyitott már a régi, tízszeres idézőjelbe vett öreges zongorázásra is, tehát a Stride pianóra, Jelly Roll Morton, például, vagy Fats Waller játékára, mondjuk Errol Garner, kicsit később, de van ilyen iránya is. Úgyhogy ez mindenkinél nagyon változó.

0: Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban.
1: És akkor így képzeled el, gondolom, a most egyelőre, amit előre lehet látni jövőt, hogy persze a fellépések és az egyéb koncertezés esetleg zene, rögzítés vagy albumkészítés mellett, akkor a tanítás ugyanúgy szerves részét képezi a életednek.
2: Igen. Nagyon, mindig nagyon fontos volt. Meg azért azt is hadd említsem meg, hogy ilyen kicsit öncélúan, hogy, vagy hogy mondjam, ilyen, most nem minősítem, minősítse, aki szeretné, hogy én rengeteget tanulok ám a diákoktól. Tehát az, hogy például, hogy mi ragad meg bennem, hogy hallgatunk valamit, és akkor mi az, ami neki föltűnik, vagy egy-egy adott zenei eszközre, amit mondjuk tanulunk órán, ő hogy gondol, és ez engem is így fejleszt. Sokkal nagyobb, attól lesz nagyobb az eszköztáram, hogy megismerem a diákjaimat. Nyilván attól is, hogy rengeteget gondolkodom, meg konzultálok tanárkollégákkal, arról, hogy ők mondjuk hogy tanítanak, hogy tanítják meg ezt, meg azt, de hogy a legnagyobb iskola az a terep. Tehát amikor ott van az ember, és valami egészen más szemszögből tekint egy diák valamire, ugye tanítok más hangszereseket is, ez a úgynevezett kötelező zongora, milyen jó neve van, nem? Hogy kötelező.
1: Mint amikor említették neked, hogy miért szereted így püfölni ezt a zongorát, most egy kötelező zongora.
2: Úgyhogy én nagyon sokféle hangszeres, meg énekes, meg dobos, az is hangszerám.
1: Üdvözöljük innen a zenekarai dobosait.
2: Igen. Nyilván viccelek.
1: Gondolom, persze.
2: Szóval, hogy az ő gondolkodásait is megismerem ezáltal, meg hogy sokszor kérdezgettem őket, hogy ők főtárgyon hogy tanulják ezt, meg azt, meg amazt, és akkor ahhoz alakítom mondjuk én is, amire nekik szükségük van, hogy mondjuk jobban átlássák egy ilyen hangszerem, mint a zongora, ahol ugye minden hang előtted van. Frontálisan, és látod is, nem mondjuk egy hegedűsnél, meg egy énekesnél, aztán főleg semmi kapaszkodó nincsen a fülén kívül az embernek. Már nem tudom, mi volt az eredeti kérdés.
1: Szerinted én tudom.
2: Még annyit azért elmondanék, hogy minden korosztályal nagyon-nagyon más. Ugye én a Járdányi Pálba kezdtem el klasszikus zongorát tanítani, még 21-be. Hiszem, előtte magámban is tanítottam, és onnan is vannak nagyon-nagyon meghatározó élményeim, amik elég egész új perspektívát adtak a tanításhoz, de most csak azt akartam elmondani, hogy nagyon-nagyon más mondjuk általános iskolás gyerekekkel foglalkozni, és mondjuk egy alapfokú zeneintézménybe tanítani, mint mondjuk egy magánzeneiskolába, ahol szintén voltam az impulzusba, vagy alapfokon jazz tanítani gimnazistáknak, ilyet is csináltam, patronába visszajártam, hazajártam, és tényleg egy x-edik világ a szakközépbe való tanítás, tehát a konzervatóriumban való tanítás egész más, hogy érdemes hozzászólni a diákokhoz, meg egész más az érdeklődésük, egész más a motivációjuk. Miért vannak ott az órán egyáltalán? Sok-sok színű. Úgyhogy emiatt egyébként ez nagyon jó, hogy szerintem nagyon-nagyon jó, hogy ennyiféle korosztályt, mert volt nekem 80 éves tanítványom is, akivel bugi-bugit tanultunk az impulzusba, a alapítványi zenesuliba. Úgyhogy elég sokrétű tapasztalatot tudtam szerezni az alatt a 7-8 év tanítás alatt.
1: Hát mind a tanításod és mind a zenéléshez további sikereket kívánok, és nagyon köszönöm, hogy beszélgettünk. Jó volt ezeket hallani.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: A Szakcsi Plusz mai adásának vendége Kapolcsi Szabó Levente, jazzzongorista, zongoratanár volt. A szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
0: Ez volt a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
3: Francia sanzonok és magyar népdalok mágikus összefonódása egy igazán különleges koncerten. Budapest a Modern Jazz Klubjában lép színpadra formációjával, Isabella Cosanelli június 12-én. Az énekesnő zenéjében az avant-garde jazz, a századforduló kabaré hangulata és a népzenei motívumok keverednek egymással. Régár című albuma, mely a koncert gerincét képezi majd, ezt a sokrétegű zenei és kulturális identitást bontja ki. Az egyik legjellegzetesebb és markánsabb magyar énekhang újra elvarázsolja közönségét a fővárosban. Június 6-án este Budapest klasszikus jazzklubjában ad koncertet az Urbán Orsi Group. Az énekesnő művészetének egyik jellemzője, hogy sokféle irányzatban is nagy magabiztossággal kalandozik, így a swingtől a big band zenén át a latin muzsikáig minden műfaj bemutatásra kerül. Az idén kerek évfordulót ünneplő kiváló nagybőgő művész jubileumi koncertsorozatának újabb állomásához érkezik. A 60. születésnapját februárban betöltő Egri János június 18-án Pécsen ad koncertet kvartett formációban.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
4: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától, Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
5: 1, 2, 3.
6: Minden nagy összecsapás előtt.
7: Ez azért nem játék.
6: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
8: Madar a tolláról, embert.
7: Kabátjáról.
6: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. 2-től minden hétköznap 19 óra 40 perckor a Dunán.
4: Már nem csak az online térben,
9: de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát.
4: Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
10: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
11: Ha-hó!
12: Hova igyeksz el, öcsi?
10: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
13: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
10: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
14: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
10: Utazzon velünk térben és időben.
15: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
10: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
4: Ez a jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a Hot Jazz Band, majd a Rabocki Balázs Kvartett koncertje hallható. Közreműködik művészeti vezetőként Bényei Tamás, valamint Wolford Benjamin, Dénes Ábel és Kis Tamás.

Kedves vendégeink, szeretettel köszönjük mindenkit színpadon a Forró Jazz Banda, angol nevén Hot Jazz Banda, nevem Bényei Tamás. Bemutatom a zenészeket, harsonán játszik Kovács Tamás. Klarinetten és szaxofónon közreműködik Fodor László. Gitározik és banjozik Szabó Lóránt. Nagybőrön játszik Juhász Zoltán. A dobok mögött Galbács István.

Nagyon szépen köszönjük a bátorító tapsokat. Mivel jazz koncerten járunk, ezért a szólókat is nyugodtan meg lehet tapsolni, főleg ha én befejezem. Nos, hát egy olyan dalocska következik, melyet azt hiszem, hogy bátran mondhatjuk, hogy a hot jazzben tette igazán népszerűvé. A rendszerváltás után kezdték vetíteni a régi magyar filmek tömegeit, és itt egy Lovagias Ügy című filmben hangzik el a Bankban nincsen betétem.

szívét elhangzott dalocskák a 20-as évek hangszerelésében születtek meg előadásunkban. Azonban most következzék egy 40-es évekbeli stílus, mégpedig a Dixieland újra éledése. Ebben a stílusban adunk elő egy magyar számot, mégpedig ezem a Mihály dalát, az Egy kicsit angyal legyen.

Kedves hölgyrajongóimnak szeretném most a segítséget kérni. A következő dalban rólam lesz szó, egy jóképű fiúról, aki jazzt énekel a hölgyeknek, a szerelmének, és ovációban kéne kitörni egy bizonyos ponton. Szól a gong, hangja fent, és ezer női szem két szemembe néz, ilyenkor sikolyok hagyják el különböző női ajkakat.

Következik akkor egy fürgép dalocska, Fényes Szabolcs tollából, a Maja című operettből, itt a Luxus vonat.

Nemrég csatlakozott zenekarunkhoz, Kovács Tamás, nagyszerű pozanosunk. Vele kezdjük a következő dalt, mely egy jiddis népdalból lett átírva, és a jazz korszakban mindenki ismerte, játszotta. A címe By Mir Bist Du Schön, szerintem te szép vagy.

És pedig egy nagy kedvencem következik, saját szerzeményem. Ez az egyetlen dal, amit írtam egész életemben, de tudnék még másik százat is írni. A dal egy kicsit a hazaszeretetről is szól, meg a aktuális barátnőről.

És akkor most ismét megcsillantjuk érettudásunkat a három szólamban. A 125 éve született Ábrahám Pálnak ismét egy dala, a címe Jújó. Ez egy tánc. Nem tudom, hogy táncol-e valaki Jújót, majd megmutatom, hogy

kedves vendégeik, ez volt tehát a Forró Jazz Banda, angol nevén Hot Jazz Band. Harsonán játszott Kovács Tamás. Klarinetten és szaxofónon közreműködött Fodor László tanár úr. Gitározott és banjozott Szabó Lóránt Punor. Nagybögőzött Juhász Zoltán, Zoli. Dobolt Galbács István, Tibor. Szerény személyen Bényei Tamás voltam, és a Teddy Tedodával búcsúzunk.

0: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
1: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának második részében a Wojciech Starionewicz Quintet 2024-es szombathelyi koncertje hallható.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Dominik Bukowski, Erik Johannessen, Konrad Żołnierek, Przemysław Jarosz i Wojtek Staronewicz. Dziękujemy bardzo. Thank you very much.
1: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második részében a Wojciech Staronewicz Quintet 2024-es szombathelyi koncertjét hallották. A felvétel a szombathelyi Vörös Sándor Színház Lamantin klubjában készült. 2024. július 5-én.
2: Ez volt a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Bakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazás.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

everything's gone.

Stressz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.